amikor tetves voltam, és nem tudtam vakarózni. Mikor részegen

amikor nem tudtam a hitemet megtagadni a bíró előtt. Mikor hulladékon éltem a nagyvárosok szívében. Mikor mint cigányt kiűztek a zsinagógában.